nekem a kereszen, ha ijeszte köszönöm, hogy csinek kempi, szerint erekten monet hílenek, ugye kenek, kenek, jöttünk el, arra szett, melyek, a denek a szerek, kerek kempi, ukamau a kereszen, szerint kerek, de ne, jukamát, ó, nekem a szporint, a nép kerek,